véget ér. Én éreztem, csak így lehet, te kell lesz nekem, s én neked. Hát megtörtént, mit vártunk, oly nagyon.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

és sok-sok jó barát itt vár reám. Itt voltam kisgyerek, ember is itt leszek.

0: new music sauce.
1: On the radio.
0: Hit music. Give it up.
1: On the radio.

az a szép, az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Csoda szép, akinek a szemeké, akinek.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis vagyok, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

zivatar, az én szívem nem tudja, mi a csókos.

fogsz keresni. Ne menj el, maradj itt, picike babám, mert tégedet nem szereti senki igazán. Ne menj el, maradj itt, picike babám, mert tégedet nem szereti senki igazán.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok. De én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megijátnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Te elmeséltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertyafényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt végleg, de éreztem jobb, ha hallgatunk. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: 105.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondo Rádió.

kedves, oly tréfás mosoly volt örökké az ajkadon. Még akkor is, amikor elbúcsúztunk, és én itt maradtam. Egyedül, egyedül, egyedül.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Fuck you.

Podcast. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

dagadon, dagadon, dagadon, hogy valaha is jártam volna te utánad. Dagadon, dagadon, dagadon, hogy a szívemet hirtelen emeszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Dagadom, dagadom, mint halálig tagadom, egy szó sem igaz az egészből. Tagadom, hogy csókot adtam szádat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a lót

csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes volt a szóval, csaltam le az égről, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok.

azért szeretett ő, s egy szép lapon egy gazdag úr jött érte, kezét megkérte, s elvitte őt.

S a kis leány most gazdag úri dáma, de minden álma ma is enyém. Azóta titkon, hogyha jő az alkony,

Ta áll, s a sóhajom, tudom, hogy oda talál. Ott fenn egy nóta hangzik minden este,

elhinni, molyolj, de ne hisz. Így hát piázok magányosan, társam a bának, mind untalan. Kocsma az életem, elfogy a pénz, élni, molyolj, de ne hisz.

ágyakat. Álmodd meg az álmokat.

0: 105.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: üveges.
1: Azt mondja, hogy...
0: Hoztam egy üveg voltál, gyere, ígyunk meg.
1: Megint ígyunk meg.
0: Ígyunk, ha már kihozták, akkor ígyunk meg.
1: Ez jó hely, ugye?
0: Aj, de jó. De hogy megyünk haza?
1: De hányan vagyunk?

nem is küldtem el. Féltékenység szülte a bolond szenvedély, de olvassuk csak el, mit mond a levél.

közepében Attila. Csókén könyörögtem te néked, most már világos a rég, nem kell szíved az a jég. Később mindenki sörög, eső után köpönyeg.

és mikor mondjam el, hisz tudnod kell, hogy suttogjam el, vagy hogy harsogjam el, vagy hova írjam fel, ha kell. Hányszor mondjam még, mondd, hányszor mondjam még, én százszor mondom még, ha nem elég. Hogyan mondjam el, mondd, hogyan mondjam el,

mikor mondjam el, hisz tudnod kell, hogy suttogjam el, vagy hogy harsogjam el.

0: szakaszom.
1: Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Csacsamit fájaszívám, boldogságod nincsen. Nem hiszem el, hogy boldog vagy, ha

0: Azt mondják, hogy telefonál, azt mondják, hogy gramofonál, azt mondják, hogy minden csinál a bálban. Azt mondják, hogy telefonál, azt mondják, hogy moziba jár, azt mondják, hogy minden csinál a bálban. Sári néni, vigyázom a lányára, meg egy sikkebokor módjára, mert a sikkebokor inkó, sikkebokor könnyen hajló, letörik a sikkebokor virág.
1: 3 óra van.

Noël mine d'un troll.

magát, hogy mi baj van. De olvos látod, régen fogtam az iszapban, de kapsz egy csókot most magát, hogy mi baj van. De jaj, kérlek, illa, a lajlir, a lutatatat, a illa, a lajlatat, a lajlatat,

0: látnak a szegcsókot, most ma kert, hogy mi baj van. Hollós látod, régen fogtam az iszabban, de kapsz egy csókot, most ma kert, hogy mi baj van.
1: Do it. I love all the music. The music's awesome. Panda Rádió. 103.5.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Nézem a szádat is, nem érzek vágyat, ott csókokkal perzseljem én. Itt vagy és látlak is, mégse kivállak, te nem lehetsz már az enyém. Nemrég még azt hittem, meghalok érte, most itt vagy és furcsa, hogy semmit sem érzem. Nézem a szádat is, nem érzek vágyat, hogy csókokkal berzseljem én.

Isaac, nem tudom, mi van velem. Hol van a régi, a földi, az égi, halálos nagy szerelem? Nemrég még sirattuk vissza a múltat, de a csodás szép emlékek rég megfakultak. Nézlek, csak nézlek, és semmit sem érzek, nem tudom, mi van velem.

Hamaros menti fenyves erdő aljában. Százados úr, ha felül a lovára, előveszi harci sípját, s belefúj.

Újra lennálok a parton. Mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengedte a látványa, hogy rám néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámat nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírdogált. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat, sárga rózsával a ruhát.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

után elhagyott a kökény szemű fiólám. Se pénzem, se pipám, tegnap délután elhagyott a kökény szemű fiólám. Gyertek ide Budapest!

Elfáradt fenn már az ég, az alkony a szobánkba lég. Bújj ide hozzám, és aludjál szép.

Tudod is meg esik, hogy az egyenes úton is elesik. Megszökött a feleségem, megtette, jó tett velem, aki őt elszöktette. Bár ezután egy magamnak élek, az anyósomra fütyülök.

Amíg együtt élünk, nem vagyunk egyedül. Nem kell félnünk. Amíg kezünk egymást megtalálja, rossz kedvünk csak múló hangulat. Mert a felhők fölött örökké süt a nap.

mely ballag széles országútakon. Sas a költés, hol nem járt senki sem, ő arra indul fennem szabadon,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

ott él a csend és a nyugalom. Most mégis a zajos világba szól a dalom. Gitárral a kézben a világot akartam. Ábrándos álmomban a sikerrel szaladtam. A szerencse csillaga nekem adta fényét. Éreztem, tudtam, kezemben az érték. Várt a színpad, a dalok, a varázslat.

volt a gyógyszer a szomorúságra. A mosoly, a szeretet a szívembe zárva. Sokszor nem tudtam merre, kerestem a helyem. Voltak kemény falak, s néha bevertem a fejem. Húztam versenyt az árral, széllel szemben is jártam. Az erőt adó tapstól az egekig szálltam. 10 év filmje pereg, emlékkockák sora. Elfelejteni már

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

vagyok a babám szívéből zárva. Három fekete hónak hat

0: Panda Radio za vás és sa váma.
1: Panda Radio.
2: Álljanak utamból, kedves vendégeim, mert nem voltak hiába lépteim, tetteim. Itt áll előttünk az ékes menyasszony, hogy mint menyasszony fehérben először mulasson, és ebből a táncból mindenkinek jusson!

idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.